0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió, az Esziki rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntöm az Eszéki Rádió magyar ajkú hallgatóit június 21-én, vasárnap. Mai összeállításunkban újra játszunk önöknek néhány korábban elhangzott felvételt. Én Golub Mária vagyok, kellemes időtöltést kívánok!
1: A Laskói Általános Iskola harmadik alkalommal adott otthont a Kárpát-medencei Magyar Iskolák találkozójának, amely már 24. alkalommal hozta össze a különböző országokban élő magyar diákokat és pedagógusokat. A 2000-ben indult kezdeményezés célja kezdettől fogva változatlan, lehetőséget teremteni arra, hogy a Kárpát-medence magyar közösségeinek fiataljai személyesen is megismerjék egymást, barátságokat kössenek és közelebb kerüljenek egymás hagyományaihoz, kultúrájához. Az idei találkozón Vajdaságból, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Felvidékről érkeztek részevők. A házigazda Laskói Iskola 3 napon át gazdag programmal várta vendégeit. Megismerkedtek Drávaszög történelmi és kulturális értékeivel, valamint betekintést nyerhettek a térség hagyományőrző életébe is. Kelemen Viktória, a Laskói Általános Iskola igazgatója szerint a találkozó egyik legfontosabb üzenete az összetartozás érzésének erősítése.
2: 24. alkalommal kerül megrendezésre a Kárpát-medencei Magyar Iskolák találkozója. Mi vagyunk a szervezői, a Laskói Általános Iskola. Nagyon büszkék vagyunk erre a rendezvényre. Nekem kedves emlék az, hogy 2000-ben, amikor az első iskola találkozó volt, akkor diákként részt vehettem ezen a találkozón. Nagyon sokan támogattak bennünket, családi vállalkozások, nagyvállalatok, a horvátországi magyarok demokratikus közössége, Jankovics Róbert, Csapó Nándor, a pedagógus fórummal, és még sorolhatnám. Nagyon sok programot szerveztünk, voltak a gyerekek állatkertben, voltak a Kopácsi réten hajókiránduláson, elmentek a Batinai emlékműhöz, voltak a V-arénában, a Várdaróci régi iskolában. Nagyon köszönjük a pedagógus fórumnak, hogy elszállásolta nekünk a diákokat, ugyanis 5 országból érkeztek hozzánk. Ez a találkozó talán az összetartozás érzését erősíti. A gyerekek különböző országokból átélhetik azt, hogy mennyire erős, amikor ugyanaz az anyanyelvünk, amikor barátokat szerezhetnek maguknak más országból, és továbbra is tarthatják a kapcsolatukat.
1: A Felvidéki Mariánum Egyházi Iskola központi igazgatója Madarász Róbert szerint a találkozók legnagyobb értéke az emberi kapcsolatokban rejlik. Az együtt töltött napok során olyan barátságok születnek, amelyek sok esetben egy életre megmaradnak.
3: Madarász Róbert vagyok, a Komáromi Felvidéki Mariánum Egyházi Iskola központnak az igazgatója, és a kezdetektől fogva ennek a találkozónak a részesei vagyunk. Immár többedik alkalommal vagyunk itt, és mindig nagy örömmel jövünk el. Az a tapasztalatunk, azért jók ezek a találkozók, mert barátságok születnek, nagyon sok esetben nagyon hosszantartó barátságok, szerelmek, és minden egyes diákunk megtapasztalja azt a csodálatos és felemelő érzést, hogy akár több határon átkelve is még magyar szót lehet hallani, magyar kultúrával lehet találkozni. Én úgy gondolom, hogy ezek a baráti kapcsolatok és ezek az emberi kapcsolatok, amik kialakulnak, ez a legfőbb hozadéka ennek az egész eseménynek.
1: A Vinkovcei Magyar Kultúra Egyesület immár 15. alkalommal rendezte meg hagyományos magyar kultúrestjét. A rendezvényen több vendégcsoport lépett színpadra, a közösség néptáncban, népdalban és magyar muzsikában is gyönyörködhetett. Varga Pál, az egyesület elnöke elmondta, hogy nyáron számos programban vesznek részt, és ősszel új erőbedobással folytatják munkájukat.
4: Minden falun, minden városon van valami, ami kell ápolni. Úgyhogy mink is arra mentünk, hogy valamit ápoljunk, hogy utánunk maradjon valami. Úgyhogy itt van ez a magyar este, most 15-e már, úgyhogy tradíció. 8. hónapban megyünk a Magyarországra, 3 napra, úgyhogy egy kicsit meglássuk. Megismerjük a Magyarország, úgyhogy megyünk öregapák útjain, igen, meg környékét.
1: A házigazda egyesület népdalkör mellett Piszanicai, Ivánovci és a romonyai kórusok is bemutatkoztak a Józsói Vaki Színház színpadán. Kíséretükben volt Pfeffer József, Bogát község polgármestere.
5: 2004 óta tölthetem be ezt a tisztséget, illetve 2010-től a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás, 2013-tól a jogutód szervezet a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás elnöki tisztségét is betölthetem. Bogád körülbelül 1200 lakossal rendelkezik, általános iskolánk van 8 osztályjal, körülbelül 160 diákkal, a teljes mikrotérségből, de akár Pécsről is fogad az iskola gyermekeket. Közös hivatali székhely Bogád, 6 település feladatait látja el. Bogád, Romonya, Pereked, Ellent, Berkesd és Szilágy tartozik a bogádi közös önkormányzati hivatalhoz. Romonyával a legszorosabb és a legrégebbi egyébként a kapcsolat, és hát a Vinkovci szál az úgy került a településeink életébe, hogy 2013-ban partnereket kerestünk. Nemzetközi fúvószenekari találkozót kezdtünk el szervezni. Talán 2006-ban volt az első alkalom, 3 falu fogott akkor össze, Bogád, Romonya és Pereked, és hát 2 polgármester kollégámmal volt szerencsénk Vinkovciba látogatni, és a helyi magyar közösség is nemzetközi határon túli kapcsolatot keresett, és nagyon örülünk annak, hogy sikerült létrehozni ezt a kapcsolatot a Vinkovci magyar közösséggel, és ezt a kapcsolatot utána meg tudtuk tölteni tartalommal. Többször látogatott el hozzánk magyar nyelvű kórus Vinkovciból, Bogádra, Romonyára, Perekedre is. Később ez a fúvószenekari találkozó kicsit átalakult, és Bogád volt az, aki még tudta vállalni bizonyos mértékig pályázati támogatással kombináltan a költségeket. Hát a koronavírus járvány nem tett jót a nemzetközi kapcsolatainknak, szerintem nagyon sokan vannak ezzel így, de 2022-ben még sikerült tartanunk egy találkozót, és akkor egyébként éppen Horvátországból, ha nem is ebből a megyéből, de Rijeka mellől érkezett hozzánk egy fúvós zenekar Kastav városából, és hát ők is elmondták akkor, hogy nagyon örültek a meghívásnak, hiszen az a járvány akkor nem tett jót az ő meghívásaitnak, nemzetközi kapcsolataitnak sem, és Pécs látogathattak. Mindig igyekeztünk Pécs valamelyik patinás főterére szervezni a nyitó rendezvényét ennek a nemzetközi fúvószenekari találkozónak, és akkor utána a 3 kis településen menetzene, térzene volt, és mindig az egyik település ilyen rotációs alapon egy-egy esztendőben adta a főhelyszínt az eseményeknek, és akkor teste egy nagy fesztiválsátorban az összes fellépő fellépett, tehát a többi kis településre 2-3 zenekart vittünk el. De 2022-ben volt tényleg még egy ilyen alkalom. Egy kicsit ez a Vinkovci szál átalakult az életünkben, és egy ilyen bogádi-romonyai kapcsolattá lényegült át, és a saját kis helyi rendezvényeinkre szoktuk mi meghívni itt a Magyar Kulturális Egyesület kórusát, és nagyon örülünk annak, amikor egy kisebb csoporttal el tudnak látogatni hozzánk egy-egy rendezvényre, illetve nagyon sok bogádi van a romonyai néptánc csoportban, a Romonyai Rozmaring hagyományőrző néptánc együttesben, és hát a mai napon őket is láthatjuk, majd hallhatjuk itt a Vinkovci Józsói Vaki színházban. Nagyon sok alkalommal jöttek el, polgármester azt, hogy most sajnos nem tud itt lenni Romonyáról. Én mindig örülök, amikor a romonyai fellépőket elkísérhetem. Már említettem, hogy nagyon sok bogád is van ebben az együttesben, és régi közös tradíciókat őriznek és visznek tovább. Nagyon bízom abban, hogy idén is elnyerik majd a közönség tetszését. Szeretném még kiemelni ebben a nemzetközi kapcsolatban korábbi romonyai kollégámnak a szerepét, ő már nincsen közöttünk. Motorja is volt ennek a kapcsolatnak. Herman József úr volt az, aki egyébként 1990-től Romonya község önkormányzatát polgármesterként vezethette, és azt gondolom, hogy mindaddig, amíg őt el nem veszítettük 2018 decemberében, nagyon-nagyon fontosnak és kiemeltnek tartotta ezt a kapcsolatot. Igyekszünk ezt a hagyományt őrizni, és ha meghívást kapok, már pedig minden esztendőben kapok, nagyon szívesen teszek eleget ennek a meghívásnak, és látogatok el ebben a városban. Nagyon megkedveltem Vinkovcit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást a romonyaiak és a bogádiak nevében is.
6: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.